0: csak amikor szia, én már partiszpáli kosáron, hogy egy kosárt hákozom be, hogy ne azt meg a bárim, a bárim, a bárim, a bárim, a bárim, a bárim, a bárim, a bárim, a bárim, a bárim, a bárim, a bárim,
1: a bárim, a bárim, a bárim, a bárim, a bárim, a bárim, a bárim, a bárim, a
0: Én azt a tanulmányokat, amit a partizán tanulmányokat, amit a partizán tanulmányokat, amit a